0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Bürgermeister gegen drohende Bezirksgerichtsschließung. Der Bürgermeister von Oberpullendorf, Johannes Heiß, fordert in einem offenen Brief Justizminister Sporer auf, von der geplanten Schließung des Bezirksgerichtes Oberpullendorf Abstand zu nehmen. Er verweist dabei auf die regionale Bedeutung des Gerichts sowie der dort bestehenden Arbeitsplätze. In der kommenden Gemeinderatssitzung werde der Gemeinderat ein deutliches Zeichen für den Erhalt des Bezirksgerichtes setzen, so Bürgermeister Heiß. Bereits vor 14 Jahren konnte schon einmal die Schließung des Gerichtes in Oberpullendorf verhindert werden. Firmeninsolvenz leichter Rückgang. Im Burgenland wurden im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 105 Unternehmenspleiten verzeichnet. Das bedeutet einen Rückgang von 4,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, meldet der Kreditschutzverband KSV 1870. Allerdings sind bei den Verbindlichkeiten rund 99 Millionen zu verzeichnen. Das ist ein Anstieg von 154% gegenüber dem Vorjahr. Hauptverantwortlich sei dafür eine Großinsolvenz in Barndorf mit etwa 2/3 dieser Summe, so der Kreditschutzverband.
2: Felsőpúja polgármestere eljárásbíróság bezárása ellen. Felsőpúja polgármestere Johann Heiss nyílt levélben fordult Anna Sporer igazságügyi miniszter felé a járásbíróság tervezett bezárása kapcsán. Ezzel összefüggésben utal a bíróság térségi jelentőségére, valamint az ott meglévő munkahelyekre. A közelgő képviselőtestületi ülésen a testület egyértelmű jelzést kíván adni a felsőpújai járásbíróság megérzése mellett, mondta Heiss. 14 évvel ezelőtt egyszer már sikerült megakadályozni a bíróság megszüntetését. Elektromos buszok Közép- és Dél-Borgellandban. Átadták az első elektromos töltőt buszok számára Dél-Borgellandban. A felsőőri töltőállomással megkezdődött az emissziómentes buszközlekedés a tartomány középső és déli részén is. A felkészbetréve Borgelland ezekben a napokban több buszgarázsban és P+R parkolóban is üzembe helyez busztöltőket, ezzel párhuzamosan pedig több elektromos busz is megkezdte működését a térségben. Hogy mely vonalakon közlekednek majd e-buszok, azt Heinrich Dorner tartományi tanácsos ma jelenti be sajtótájékoztatón.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Rádió Mora, a sokszínűség nálunk hallható.
1: Bei uns spielt Vielfalt. Rádió Mora.

0: Grüß Sie, Joschka Vlaschic, pozdravljam vas. Bürgermeister gegen drohende Bezirksgerichtsschließung. Der Bürgermeister von Oberpullendorf, Johannes Heiß, fordert in einem offenen Brief Justizminister Sporer auf, von der geplanten Schließung des Bezirksgerichtes Oberpullendorf Abstand zu nehmen. Er verweist dabei auf die regionale Bedeutung des Gerichts sowie der dort bestehenden Arbeitsplätze. In der kommenden Gemeinderatssitzung werde der Gemeinderat ein deutliches Zeichen für den Erhalt des Bezirksgerichtes setzen, so Bürgermeister Heiß. Bereits vor 14 Jahren konnte schon einmal die Schließung des Gerichtes in Oberpullendorf verhindert werden. Firmeninsolvenz leichter Rückgang. Im Burgenland wurden im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 105 Unternehmenspleiten verzeichnet. Das bedeutet einen Rückgang von 4,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, meldet der Kreditschutzverband KSV 1870. Allerdings sind bei den Verbindlichkeiten rund 99 Millionen zu verzeichnen. Das ist ein Anstieg von 154% gegenüber dem Vorjahr. Hauptverantwortlich sei dafür eine Großinsolvenz in Barndorf mit etwa 2/3 dieser Summe, so der Kreditschutzverband.
1: Felsőpúja polgármestere a járásbíróság bezárása ellen. Felsőpúja polgármestere Johann Heiß nyílt levélben fordult Anna Sporer igazságügyi miniszter felé a járásbíróság tervezett bezárása kapcsán. Ezzel összefüggésben utal a bíróság térségi jelentőségére, valamint az ott meglévő munkahelyekre. A közelgő képviselőtestületi ülésen a testület egyértelmű jelzést kíván adni a felsőpújai járásbíróság megérzése mellett, mondta Heiss. 14 évvel ezelőtt egyszer már sikerült megakadályozni a bíróság megszüntetését. Elektromos buszok Közép- és Dél-Borgellandban. Átadták az első elektromos töltőt buszok számára Dél-Borgellandban. A felsőőri töltőállomással megkezdődött az emissziómentes buszközlekedés a tartomány középső és déli részén is. A Verkehrsbetriebe Borgelland ezekben a napokban több buszgarázsban és P-pluszer parkolóban is üzembe helyez busztöltőket, ezzel párhuzamosan pedig több elektromos busz is megkezdte működését a térségben. Hogy mely vonalakon közlekednek majd e-buszok, azt Heinrich Torner tartományi tanácsos ma jelenti be sajtótájékoztatón.
2: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio begrüßt Sie Joschko Vlasic. Pozdravljam vas. Bürgermeister gegen drohende Bezirksgerichtsschließung. Der Bürgermeister von Oberpullendorf, Johannes Heiß, fordert in einem offenen Brief Justizminister Sporer auf, von der geplanten Schließung des Bezirksgerichtes Oberpullendorf Abstand zu nehmen. Er verweist dabei auf die regionale Bedeutung des Gerichts sowie der dort bestehenden Arbeitsplätze. In der kommenden Gemeinderatssitzung werde der Gemeinderat ein deutliches Zeichen für den Erhalt des Bezirksgerichtes setzen, so Bürgermeister Heiß. Bereits vor 14 Jahren konnte schon einmal die Schließung des Gerichtes in Oberpullendorf verhindert werden. Firmeninsolvenz leichter Rückgang. Im Burgenland wurden im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 105 Unternehmenspleiten verzeichnet. Das bedeutet einen Rückgang von 4,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, meldet der Kreditschutzverband KSV 1870. Allerdings sind bei den Verbindlichkeiten rund 99 Millionen zu verzeichnen. Das ist ein Anstieg von 154% gegenüber dem Vorjahr. Hauptverantwortlich sei dafür eine Großinsolvenz in Barndorf mit etwa 2/3 dieser Summe, so der Kreditschutzverband.
2: Felsőpúja polgármestere ajánlásbíróság bezárása ellen. Felsőpúja polgármestere Johann Heiss nyílt levélben fordult Anna Sporer igazságügyi miniszter felé a járásbíróság tervezett bezárása kapcsán. Ezzel összefüggésben utal a bíróság térségi jelentőségére, valamint az ott meglévő munkahelyekre. A közelgő képviselőtestületi ülésen a testület egyértelmű jelzést kíván adni a felsőpújai járásbíróság megérzése mellett, mondta Heiss. 14 évvel ezelőtt egyszer már sikerült megakadályozni a bíróság megszüntetését. Elektromos buszok Közép- és Dél-Borgellandban. Átadták az első elektromos töltőt buszok számára Dél-Borgellandban. A felsőőri töltőállomással megkezdődött az emissziómentes buszközlekedés a tartomány középső és déli részén is. A Verkehrsbetriebe Borgelland ezekben a napokban több buszgarázsban és P-Pluszer parkolóban is üzembe helyez busztöltőket, ezzel párhuzamosan pedig több elektromos busz is megkezdte működését a térségben. Hogy mely vonalakon közlekednek majd e-buszok, azt Heinrich Dorner tartományi tanácsos ma jelenti be sajtótájékoztatón.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: összefüggésben utal a bíróság térségi jelentőségére, valamint az ott meglévő munkahelyekre. A közelgő képviselőtestületi ülésen a testület egyértelmű jelzést kíván adni a felsőpújai járásbíróság megjegyzése mellett, mondta Hayes. 14 évvel ezelőtt egyszer már sikerült megakadályozni a bíróság megszüntetését. Elektromos buszok Közép- és Dél-Borgellandban. Átadták az első elektromos töltőt buszok számára Dél-Borgellandban. A felsőőri töltőállomással megkezdődött az emissziómentes buszközlekedés a tartomány középső és déli részén is. A Verkeersbetriebe Borgelland ezekben a napokban több buszgarázsban és P-pluszer parkolóban is üzembe helyez busztöltőket, ezzel párhuzamosan pedig több elektromos busz is megkezdte működését a térségben. Hogy mely vonalakon közlekednek majd e-buszok, azt Heinrich Torner tartományi tanácsos ma jelenti be sajtótájékoztatón.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Heute erwartet uns ein ausgesprochen sonniger Sommertag. Die Temperaturen steigen rasch an und erreichen am Nachmittag zwischen 29 und 34 Grad. Sunce će nas pratiti od ranih jutarnjih sati pa sve do večeri, tek poneki manji oblaci mogu se pojaviti tijekom poslijepodneva. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlich bis südlichen Richtungen. Dnevne temperature će biti između 29 i 34 stupnjeva.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

15 éves a Daráló Radio Show. 2021. június közepén indult a térség egyetlen valóban helyi hétvégén a műsora a Rádió OP-n, most pedig már a Rádió Morán. Sziasztok, én a házigazda Kessler, azaz DJ Laci vagyok, ma pedig egy igazán különleges műsorra jelentkeztem nektek, hiszen az első két órában az én mixeimet hallhatjátok, 22 órától pedig jön Armines élőben a Rádió Mora felső pujai stúdiójából. E-mail címünk daralo@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Indítsuk is ezt a különleges műsort!

0: Laci-val.
1: A 15 éves Daráló Rádió Show második órája kezdődik most itt a Rádió Morán. Sziasztok, én DJ Kessler vagyok. Ebben az órában csak Classic Trance szól egészen 22 óráig, akkor pedig jön majd Armin S. élőben a Rádió Mora felsőpulyai stúdiójából.

Amit hallottok, az nem más, mint Armin van Buuren és a Control Freak, méghozzá Sander van Doorn remixében. E-mail címünk daralló@kukacradio.at, illetve facebook.com/darallóradio, itt is megtaláltok minket.

Kösz, hogy ezen a különleges alkalmon is velünk tartotok. 15 éves a Daráló Radio Show. Ebből az alkalomból most Classic Trance Mixemet hallhatjátok itt a Rádió Morán, ami pedig alattunk szól az Örjan Nielsen és az Arctic Globe.

tette jó ég, ez a zene 2002-ben jelent meg Paul Oakenfold és a Southern Sun, méghozzá DJ Tiesto remixében. Nem sokára jön Armin S, addig viszont még egy kicsit zenéjünk. E-mail címünk daraló@radio-mora.at, illetve megtaláltok minket Facebookon és Messengeren is, Daraló Radio Show néven vagyunk elérhetőek.

a Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Beton Hoffi, Harzon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograszt, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.

0: 22 óra, 12, most már 13 perc van a Rádió Mora stúdiójában, jelentkezünk a 15 éves darálóval. Én DJ Kessler vagyok, a házigazda, velem szemben pedig a ma este sztár DJ-je Armin S, akit már gyakran láthattatok, hallhattatok itt a Rádió Morán. Szervusz, Armin!
1: Szép estét, hello, sziasztok!
0: Fia, erre a zenére nem számítottam, Set Fire to the Rain plusz Rain.
1: Rain, így van.
0: Akkor össze is kasszol a két zene címmel is.
1: Ez a zene, ez konkrétan, ha jól tudom, akkor a kedvenced.
0: Igen.
1: Legalábbis az egyik kedvenced.
0: Az Adele az nem feltétlenül, de így együtt ez tök jó hangzott egyébként. Mi újság, Armin, mesélj valamit. Miért is vagyunk ma itt?
1: Régen voltunk itt.
0: Igen.
1: Egészen pontosan nagyjából egy éve.
0: Igen.
1: Ugye a fesztivál szezon előtt.
0: Igen, tényleg.
1: Illetve ma a darálónak van egy elég érdekes évfordulója, hogy
0: igen,
1: lehet így mondani.
0: Megmondom őszintén, nem egészen ma, de nagyjából ma, ugyanis 2011. június 17-én indult a Daráló Radio Show az első epizóddal, ami még nem egészen úgy ment, ahogy terveztem, de már adásba került. Ott eredeztettem a műsort.
1: Igazából a mai adásra működött minden flottul.
0: De ugye? A hallgatók ezt nem hallották.
1: Se nem látták, ugye?
0: Igen.
1: Fontos információ, hogy a normál adásmenethez képest van egy kis eltérés. Twitch-en is elérhetők vagyunk, twitch.tv/DJArmin, hogyha minden igaz.
0: Igen, ez a te csatornád, neked kell tudni tulajdonképpen.
1: De általában mindig ilyenkor használjuk, amikor valami történés.
0: Igen. Igen, itt próbáltatok nagyon ilyen kamerákat beállítani, megnézzük, hogy mennyire lett jó.
1: Egyébként nagyon masszív 2 óra volt az elmúlt, tehát
0: igyekeztem trends. Jó zenéket összeválogatni, igen, nem tudom, hogy a trends az nem mindenkinek a szíve csücsködött, nekem igen, úgyhogy.
1: Ahogy a kedvenc előadó az Armin van Buuren,
0: igen,
1: talán.
0: Akinek egyébként hasonló jubileuma van, csak önnek 25 éves a rádió műsora, nekem meg ugye 15. Hát mindenki a saját életének a kovácsa. Ja, na, de hogy fogunk még valószínűleg fesztiválokról meg mindenről beszélni, persze. De most milyen zene következik?
1: Kérlek szépen, The Heat jön. Heat jön Haskell-től.
0: Igen.
1: És a folytatásban pedig csupa olyan zene, amire nem is számítunk, én magam sem, te se, meg hiszen nem a hallgatók sem. De menjünk tovább, hiszen mi csomós kezdtünk, a szemőbele rázadunk, beszélünk sokat, de
0: nem olyan, inkább több ezzel élünk.
1: Így van, inkább igen.
0: Engedd el a lópot.

0: élőben vagyunk itt a Rádió Mora frekvenciáin, 98-80, 92-80, nem sokára pedig még több frekvencián. Én DJ Kessler vagyok, velem szemben pedig Armin Nessz, aki nem értettem, mit mondtál.
1: Dogenhausen.
0: Igen, nem sokára érkezik.
1: 89?
0: A frekvenci. Így van, pontosan. Hát,
1: minden tudom.
0: Mindent tudsz, látod, jobban előbb jut eszedbe, mint
1: nekem. Igen, azt tudom, hogy mi jön majd ilyen helyzetekbe, de az, hogy milyen zenét játszunk, azt nem tudom.
0: Hogy ezután mi fog jönni, amit mit tudsz, de azt nem tudom.
1: Na jó, az Café Del Mar lesz, természetesen.
0: Ah, oh, az mekkora klasszikus. Nyilvánvalóan nem az eredeti lesz.
1: Lényegében, amúgy az eredeti. Lényegében summer opening van, csak nem találtam meg a line-et, amit lehetett volna húzni. Visszaszokunk, próbálunk visszaszokni, mert azért egy év hiánya az azért sok.
0: Igyekszünk azért néha live-ot is csinálni.
1: Tehát jövő héten. Vagy holnap, hol a weekend kick-off?
0: De már, nem ilyen, már kész vagy a műsora.
1: Ez az ismétlésben.
0: Ah,
1: nem, na. Egyébként lassan elkezdünk fesztiválokról is beszélni, mert két hét múlva, hogy a kezdődik, startol a Sopron Fest.
0: Igen.
1: Illetve már jövő hét szombaton.
0: Olyan gyorsan mondja az idő, hogy ma azt sem tudom, hogy hol vagyunk. Csak a múlt héten volt a Novarok, most meg már a Sopron Fest, ezt a minden.
1: És nem ázott el mindenki.
0: Így van.
1: Kivételesen.
0: Alulról. Mert kicsi sárt volt.
1: Biztos.
0: Igen, meg belülről. Na.
1: Mondjuk el az elérhetőségeinket, hogyha valaki szeretne nekünk írni, akkor hol találj meg minket?
0: Van egy e-mail címünk, ez a daraló@radio-mora.at, vagy radio@djarminas.com.
1: Oda is nyugodtan jöhetnek az információs e-mailek, meg a kérések, hogy mit szeretnétek kérni, vagy mit sem. De
0: igen,
1: menjünk vissza a zenékhez, mert sok Café Del Mar érkezik itt a 98-8, 92-8, Rádió Morán.
0: Kíváncsi vagyok én is.

0: Bocsánat. Be van loop, de kérdeztem, ez már a loop?
1: Ez a loop,
0: értem. Ez erre kell rábeszélni.
1: A kéne.
0: 22 óra 46 perc van.
1: Úristen.
0: Very big. Für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die 15 Jahre Daralo Radio Show Special Sendung heute live aus dem Radio Mora Studio am Hauptplatz in Oberpullendorf.
1: Alles Gute, super Gustav!
0: Danke. Und neben mir, also vor mir steht unser Star DJ der Nacht, Armin S. hier im Studio. Na, servus, Armin.
1: Naja. Szevasz!
0: Mit hallottunk most?
1: A Calabria volt a 2026-os verzióban.
0: Nem is hallottam ezt még.
1: Tommy Pilotton, azért nem hallottad.
0: Aha.
1: De ez ilyen tipikus olyan DJ, aki, vagy producer, aki nem sok zene által ismert, de van egy olyan, ami alapján fölismerhető. Ez például ez a Calabria. Na, hát 2026.
0: Egyébként kifejezetten jól szólt, de még a hallgatók is értékelték. Beszéljünk a fesztiválokról.
1: Láttad rajtam, nem? Ez az a készítés, hogy úristen, beszéljünk.
0: Így van, igen. Na, mivel kezdjük? Sopron Fest,
1: így van.
0: Nem sokára.
1: Sopron van, nem csak Sopron értem.
0: Így van.
1: Szóval
0: lesznek sztár nemzetközi előadók is, de szám szerint kettő idén.
1: Kruder és Dorfmeister.
0: Illetve a The Prodigy.
1: Így van.
0: Az Egyesült Királyságból, ha jól rémlik. Meg persze még a magyarországi előadók színe, java, krémje.
1: Ugye a lényeg az, hogy egy héttel korábban már megy a warm-up hét, június 27-től.
0: Igen, talán. Különböző programokkal, Sopron szerte, kiállításoktól kezdve, beszélgetéseken át, nem tudom, mindenféle irodalmi rendezvények. Ilyen túrák is lesznek.
1: Von Börten túra ismét.
0: Tényleg, de szerintem az már most betelt, nem tudom, nem vagyok benne biztos, de mindig ez szokott történni egyébként. De
1: egyébként olyan előadók jönnek természetesen, mint Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Coma. Egyébként Beethoven-Hoffi a Vasvillában is ilyen, tartott egy ilyen vokációt, egy ilyen nyár.
0: Fel is dobta a TikTok, meg nagyon menő volt, hogy az én időmben nem volt olyan, hogy az évzáróra eljött volna egy ilyen, éppen akkor népszerű előadó. Ez egy nagyon jó marketing, vagy promóciós.
1: Főleg úgy, hogy daytime volt.
0: Igen.
1: Meg a nyereményegyeket is kiosztották.
0: Tényleg, nyertek. Aki jól tanult, az kaphatott.
1: Megérte, jól tanulni.
0: Igen, így van. Nem csak
1: miért tanulja jól? Sopron Fest jegyet kapsz. Vagy bérletet.
0: Igen.
1: Közben még ott lesz Jude Law, Halott Pénz, Kisper és a Borz, Walmart, illetve Well Hello is, illetve számos support előadó. Secret Factory, a Secret Gardenből, CC Shot, az Lil Dog. Egyébként én nem értem, nyilván az, hogy jön majd a nyári szünet, és akkor el tudnak menni, vagy aki szeretne, ugye jobban részt inkább a diákok el tudnak menni csütörtökön már a fesztre. Mert például ott lesz a Chaos Disco. Tavaly nagyon jó volt. Egyébként te is ott voltál, és én is.
0: Lehet, már.
1: Nagyon jó volt. Úristen. Csak az a baj, hogy akkor fel kéne menni csütörtökön este 11-re talán.
0: De még az lesz, hogy lesznek éjjel is programok, nem?
1: Persze. Igen. Ott az például DJ Joko.
0: A tényleg, az örökös tagja minden soproni fesztiválnak, minden soproni események.
1: Groove
0: és egyébként volt már itt nálunk a stúdióban is Joko, úgyhogy...
1: Hát igen, most lényegében a programot hostolja, mert ugye lesz Groove House, LFM talán? Illetve még egy előadó, de azt hiszem, ez nem fog eszembe.
0: Mindegy.
1: Lényeg az, hogy Soproni prezentálja a soproni személyeknek, embereknek az, hogy mi az igazán jó.
0: Épp azt látom, hogy itt befagyott a Twitch közvetítés, nem tudom miért.
1: Twitch-on TV-ben DJ Armin, ez azért, mert nem mondjuk eleget.
0: Igen. Nézzétek, és akkor majd biztos elindul megint.
1: Illetve, hogyha bármilyen fesztivál kapcsolatos kérdésetek van, akkor nyugodtan írjátok meg.
0: Igen.
1: Az e-mail címünkre, ami?
0: daraló@radio-ora.hu Ide írhattok, Messengeren is írhattok nekünk, Daraló Radio Show oldalán. Zenéjünk szintén tovább, mert most már...
1: James Hype, Drums, illetve Satisfaction jön egy másabb.

0: in Vopulndorf of 98.8. Yes, igen. Ennyit tudok angolul.
1: Yes. 92.8
0: and 98.8. Igen. De amúgy mondhatnám hozzá 92.8. Szóval, hogyha felközel felmondatsz ilyen
1: szigorúzat. Nem, mert egyébként 98.8 és 92.8.
0: Igen, de angolul nem hangzik olyan jól. Na mindegy.
1: I'm sorry. It's not my problem, bro.
0: I am very happy that we have such jingles like this. I'm very proud. I'm very proud of this imaging which we have at your radio show. Yeah, thank you, my colleague. Arvid S.
1: Na jó, igen. Itt vagyunk, igen. Jó kis koronita volt. Pure beat.
0: Tahókik.
1: No one. Tahókik. Ahogyan Pixel mondaná, tahókik volt. De szerintem ez a zene, ez nagyon jó. És ez most jelent meg 2026 nyári.
0: Ó, hát akkor ez egy friss, ez egy aktuális nyári. Magyar nyári sláger ráadásul.
1: Egyébként magyarok vagyunk, de Ausztriában. Beszéljünk tovább a fesztiválokról.
0: Bocs, ezt még hadd mondjam el nekem egyébként egy ilyen küldetésem az, hogy Ausztriában is bemutassam a kiváló magyar zenéket.
1: És ez az?
0: Az volt. Igen, az? Abszolút. Na, beszéljük akkor a fesztiválokról. Lesz például jövő héten, június 26-án és 27-én Szalónak Várán lesz az Under the Bridge Fesztivál. Tudod, miért ez a neve? Mert a Szalónak Váránynak hídja alatt van, igen. Ami bőzött a várba, az alatt a híd alatt. Pénteken a Floyd Division, akik egy osztrák Pink Floyd tribute zenekar, Zelda Weberers, illetve a Beton Watte, és szombaton pedig Endless Wellness, a Furkin Magyarországról, ugye ők egy, mit játszanak, ilyen ír rockot, mi az, hogy mondják azt, tudod? Na igen. Csúró Film Zegcik, Duizosveg és a Die Blutzenfelten Topfennakkal is ott lesz. Ők elég ismertek itt a környéken. De milyen fesztivált hoztál még te?
1: Hát ugye ez volt az ilyen inkább könnyű zenei, meg inkább ez a
0: meg lokális.
1: Így van.
0: Igen.
1: Én meghozom a mainstream elektronikus nemzetközi vonalat. Sopran Fest után egyszerre következő héten indul az Electric Labs Salzburgban, a Salzburg Ringen, július 9 és 11 között idén eléggé egy masszív line-up. Ott tudtok összerakni?
0: Na mondj egy pár nevet.
1: Swedish House Mafia.
0: Mind a hárman.
1: Így van. Axel Ingrosso és Steve Acero.
0: Igen.
1: Mind a hárman. Láttam már egyébként Axel Ingrosso-t a Volton 2016-ban, de így, hogy
0: nem is emlékszem, volt Sopronban.
1: Így van, 2016-ban. Uh-huh. Egy örök emlék.
0: Édesem, az 10 év volt.
1: Igen, és hál' Isten most talán látom őket. Illetve jön még John Newman ugyanazon a napon, uh-huh. Lesz az opening ceremony ugye a...
0: Ő is volt a World Festivalon egyébként, őt meg én láttam.
1: De akkor még nem DJ-ként.
0: Hát nem.
1: Hát most már DJ-ként lépve. Jobbára. Jön a kedvenced, Armin van Buuren.
0: A Druszád. Van egy közös képetek.
1: Így van. Arminék, nem tudom.
0: Arminék.
1: Igen. Gönüzsel, Klan Gustler, Dimitri Vegas, Like Mike-nék.
0: Uh-huh. Most már egyedül szokott fellépni egyébként.
1: Igen.
0: Ha jól emlék, a Tomorrowlander is egyedül volt.
1: Így van,
0: volt egyedül is.
1: Illetve egyre több a saját zenéje. Tehát amikor uh-huh. nem együtt vannak, hanem csak Dimitri Vegasként. Illetve vannak vinyl szettjei
0: is. Igen, az is volt Tomorrowlander. Igen.
1: Van tavaly, igen. Illetve Paul Kalkbrenner is jön.
0: A legnagyobb elektronikus zenei nevek.
1: Vagy Holy Priest.
0: Szép lesz ott verve mindenki.
1: Illetve ugyanazon a hétvégén van még az Ultra Europe is, Split, Horvátország. Adam Bayer, Refrojack, Armin van Buuren, Kelvin Harris, a DJ Snake.
0: Armin egyiket nagyon megküldi akkor ezt a nyarat is. Most volt a héten Vietnámban például.
1: Hát szerintem neki nincsen olyan a naptár, hogy egy tiszta hétvégéje lenne. Mármint úgy, hogy tiszta, hogy nincsen
0: fel. Ja, értettem.
1: Hallgatok, nem biztos. Jön még Fisher, Hardwell, I Hate Models, John Summit, Martin Garrix, Maupi, Miss Mionik. Tehát azért jön a techno vonal is.
0: Igen. Egyesen Ukrajnából.
1: Oliver Heldens.
0: Uh-huh, meg Hollandiából.
1: Sarah Landry, Worship. Illetve olyan Dash Berlin is. Most már Dash Berlin névként. Ha ugye volt egy teljesen más formáció, hogyha minden igaz.
0: Én nem tudom, én Dash Berlin-ként ismerem, és úgy eléggé jó trend dalokat csinált, úgyhogy...
1: Illetve jön Plastic Funk, mondjuk őt azért megnézném, mert...
0: Ez nem az?
1: Rengeteg kollébé van például Tujamo-val. Ja, Tujamo meg ugye az Antoldról.
0: Lehet, hogy amit én tudottam, ő csak plastik valami, de nem tudom mi. Na mindegy.
1: Egyébként még Romániába is átmehetném, mert ott meg az Antold van.
0: Igen,
1: tehát az eléggé erős egy line-up van.
0: Hát nagyon sajnálom, hogy Magyarországról kiesett a Balaton Sound egyébként, az nagyon hiány.
1: Viszont azáltal, hogy kiesett a Balaton Sound Magyarországról, Zomárdiból, így lehet, hogy egyre több DJ tud jönni a környező országokba, mert felszabadult az, mondjuk az a, az a slot, ahol mondjuk a Balatonszent lett volna.
0: Azért a szigeten vannak elektronikus nevek. De most ebben nem menjünk bele, hanem inkább menjünk bele abba, hogy mi megy itt nálunk.
1: Pure Beat megy.
0: Igen, és
1: Pure Beat megy, most megy egy Retrovisionre. És a fényre. Egy átdolgozás jön.
0: Ah, oké. Okay. Daraló,
1: a Rádió Morán.
0: Daraló Kukac Rádió, kötőjel mora.at az e-mail címünk. És persze... Igen, tudtok minket Twitch-en is nézni. Twitch.tv per DJ Armin S.

E-mail címünk továbbra is daralókukacradio@morra.at, illetve megtaláltak minket Facebookon és Messengeren is, Daráló Radio Show néven vagyunk elérhetőek, nem sokára pedig lesz majd egy új homepage-ünk is, addig is daraló.at.hu. Élőben vagyunk innen Felsőkújáról, a lemezjátszóknál DJ Armin S.

0: Én vagyok DJ Kessler, én vagyok a Radio Host, köszönöm ezt a remek szignát. Velem szemben Armin ez, aki szeret elmondani egy történetet.
1: Igen, egyszer volt, ha nem volt. Nem, lényegében ugye a Weekend Kickoffban a szombat, minden második szombaton este. Hoppaka. Nem így gondoltunk erre.
0: Na, szóval minden második szombat este van egy műsor, úgyhogy egy Weekend Kickoff, amit te csinálsz.
1: És én vagyok benne, igen. És én vagyok benne.
0: Radio Host Armin S.
1: Így van. És arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt, nem tudom, nagyjából egy-két hónapban, az elmúlt egy... Ja.
0: Mi?
1: Az elmúlt két hónapban rengeteg embernek osztottunk ki jegyeket fesztiválokra.
0: Igen.
1: Electric Labra. Igen. Jobbára. És az az egészben az érdekes, hogy azért megosztottam én is például az Instagramon, a személyes Instagramon, meg ha minden igaz, akkor ti is megosztottatok valamit a...
0: Volt, történt ilyesmi, igen.
1: Előfordulva történt ilyesmi. És ahhoz képest mégsem volt olyan olyan nagy vibe, vagy olyan... Nem volt felhype-olva, hogy mondjuk úgy, pedig aztán lényegében mi volt? Fesztivál belépő, ugye bérlet, tehát az a három napra, úgyhogy
0: hát... Ez a történet.
1: Igen.
0: Szomorú.
1: Megyünk
0: szomorú,
1: tovább a zenékkel, mert itt a belupolás az.
0: Ugye, de ez az élőadásnak a varázsa, nem lehet mindent.
1: Így van, élőben vagyunk, Twitch-en is lehet minket követni.
0: Hol?
1: Ami twitch.tv per DJMNS.
0: Igen, ez a te személyes Twitch csatornád, ami csak ilyenkor megy egyébként.
1: Így van. És van, amikor megy, van, amikor nem. Van, amikor beakad a kép,
0: most,
1: van, amikor nem.
0: Most nem, most tökéletesen megy, és azt is látják, ha nézik, hogy mutogatsz.
1: Igen. Ugyanis, Eminem, és videót mi megy már a háttérben, úgyhogy menjünk vissza zenéket.
0: Kicsit folyam, és hangosítom, figyelj.
1: 98.8, 92.8, és Rádió Mora.
0: Pont hát, kötőjel, Mora.

0: This is Darrell O Radio Show with the radio host Kessler in Oberpullendorf on 98.8.
1: Ez még mindig a Darrell O Radio Show 15 éves különkiadás, hogy hogy vagyok. Nem tudok már beszélni. Szóval, velem szemben DJ Arvines keverőpultnál, ez pedig, hát a Loco volt, nem tudom, hogy ki volt itt az előadó, mert...
2: Plastic Funk.
1: Oké, mert ugye hát az Gordo.
2: Gordo. Igen. Aki jön egyébként a Magyarországra, a Pestre, a Budai Várba.
1: Azt a mindenit. Az egy jó,
2: egy
1: jó.
2: Majd dobálja fel a Facebook.
1: Az egy nagyon jó location ilyen portikra egyébként.
2: Abszolút, amúgy igen, igen.
1: És, ja.
2: Mert egyébként, mert kiajánlottunk mindent, az egész életünket kiajánlottuk itt, Ultra Europe, Elektrika, Sopron Fest, minden.
1: Ugye az is érdekes dolog, hogy most nagyjából a Sopron Fest-tel lesz egy időben a Donauinsel Fest is. Európa legnagyobb szabadtéri ingyenes fesztiválja.
2: Mennyi volt a baj?
1: Bécsben a Dunaszigeten a látogatószám.
2: Aha.
1: Hát nem tudom, mindig ilyen milliós, tehát hogy csak ugye ott nem lehet nagyon, mivel ingyenes, nincs egy jegy, ezért nem lehet annyira tudni, hogy most akkor... Valaki, mit tudom, kibelépked 10-szer, és akkor azt is, hogy beszámolják nyilvánvalóan.

0: Ja, hogy hát most összesen nem menjünk készültem fel.
1: Menjünk rá egyébként a programok, én felkészültem.
0: Há, oké, ja, mert előtted van az a kis eszköz.
1: Így van. De egyébként az a baj, hogy a Donovan Zepeszok weboldalán nem nagyon lehet kiigazolni,
0: mert
1: hogy
0: irdatlan sok helyszín nagyon van, sőt valamelyik helyszín egyik nap ez, másik nap az. Általában az a nagy színpad szokott lenni, az egyik nap rádió vínes, a másik nap ödrájos, és akkor tök más programok vannak, így kicsit nehéz kiigazodni. De az egyik nagy ausztriai kereskedelmi rádió is mindig jelen szokott lenni, legalább az egyik. A Koronás, meg a másik a
1: Borkácsáruház egybe.
0: Ja, igen, meg a
1: Koronás,
0: másik.
1: A Koronás rádió plusz a...
0: Meg a három számos rádió is ott szokott lenni.
1: Nem tudom, mire gondolod.
0: Mindegy.
1: Egy
0: 8-assal kezdődik.
1: Egyébként a Koronás rádió, egyébként nyugodtan kimondhatjuk, mert ez lényegében egy programajánlat.
0: Oké. Okay.
1: Viszont most nem Obi Kronhit Stage, hanem Erste Bank Kronhit Electronic Music bűne. Bovski lesz ott Medun. Uh-huh. Medun egyébként szerintem egy nagyon tehetséges osztrák DJ. Hamarosan tőle is jön egy mashup.
0: Kíváncsian várom.
1: Illetve Kronhit Clubland, mondjuk ez melyik egy másik programajánlat. Ott lesz Eli Oaks, szintén érkezni fog hamarosan tőle egy zene. Én őt imádom. A TikTokon láttam meg a videóit, és ott dobta föl azt, hogy milyen új átgondolásokat csinál. Például mindegy, nem jut eszembe.
0: Nem baj. Ott lesz még egyébként Kirara, Dominic Jardin, Dobby Romeo, David Puentes, például csak
1: Németországból.
0: Pár nevet említsünk. De egyébként a nagy színpadon is lesznek érdekes előadók, például nagy színpad, Wien Energy, Rádió FM, Rádió Wien, Hitradio 5 Drive Fest bűne, például lesz, tavaly volt a Sopron Festen, és az Earth, Wind & Fire Experience-ben Al McKay, például az lesz itt is, meg kicsit lapozgató, egyébként három napon lesz, péntek, szombat, vasárnap, és például lesz, jaj, hát kedvencünk, Alefárben, várjál.
1: Tényleg?
0: Igen. Várjál.
1: Alefárben egyébként nagyon jó fej volt, tavaly a Sopron Festen, ugye nyilatkozott is nekünk.
0: Hol van, várjál?
1: Nyilatkozott rádiónknak. Illetve Dominic Jordan is lesz. Toby Romeo szerintem az egyik, ha nem a legnagyobb osztrák DJ.
0: Várjál, most figyelj.
1: Alefárbenról van szó, ugye?
2: Hi, Leute, ich bin Alefárben und ihr hört Radio Mora.
1: Oh yeah.
0: Na, de most. Ez Fat Tony is egyébként csak így kibökte a szememet. Mivel menjünk tovább?
1: Fat Tony-t mondtál?
0: Igen.
1: Ez ő is nagyon jó.
0: Kamrát, meg Nico Santos is, hogy egy kicsit popzenét is említsünk.
1: Például Kamrát, ez szerintem hazajár a Budapest korba. Igen. Rengeteg szerépet fel, szintén egy rádió.
0: Igen, amiben egyes van a nevében.
1: De nem biztos, hogy egyesnek minősül. Viszont igen, megyünk tovább a zenéken, mivel nagyjából egy 15 percünk van igen. Hátra. Egy személyes kérésed jön.
0: Na melyik?
1: Fog érkezni. Csembek és a pozitív.
0: Hú, ez egy nagyon jó zene. Ez egy fesztiválon egy nagy hangrendszerre nagyon jó hang, nagyon ott szólna. Úgyhogy hangosítsátok föl ti is, az autóban a rádiót is.
1: Vagy otthon, hogy a házi van. És hallgassatok minket itt a 98.8, 92.8 és a rádió kötőjel mora.at-n.
0: Köszönjük!

0: ez volt a Dorello Radio Show 15 éves különkiadása a keverőpultnál. Armin S. volt az első két darabban, én voltam, a második két darabban te, és te vagy a Live Vixek mestere itt ebben a rádióban, úgyhogy...
1: Akkor hamarosan érkezünk újra egy új részre.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Tyler Cruz, Dynamite, Lady Gaga, minden volt itt. Lady Gaga volt? Lady Gaga volt.
0: Adele biztos, hogy volt.
1: Minden volt, minden volt.
0: Nem bátott talált a kameraképet.
1: Köszi a meghívást, elnézést.
0: Örülök, hogy itt voltál, és
1: szóljuk még ezt.
0: Van egy kivépő zenénk, az biztos.
1: Sub-Zero Project, aki konkrétan a, ugye DJ páros, és konkrétan a Hardstyle-nak élnek, úgyhogy...
0: Még annyit hadd mondjuk el, téged hol lehet elérni?
1: Mármint, ahol megtalálnak.
0: Milyen elérhetőségeid vannak?
1: Instagramon megtalálnak Armin Csipos néven, djarmines.com-on, és nagyjából ott minden egyes podcast részlet, vagy podcast epizód elérhető, majd ez a műsor is feltöltésre kerül a következő napokban. És természetesen podcasten és Armin S. The Podcast, vagy Weekend Kick-off by Armin S. néven lehet engem megtalálni. Illetve minden második szombaton este 8 és 10 között.
0: Igen, a
1: Weekend Kick-off van.
0: A rádió kötője mora.at-n is megtaláltok minden infót a Weekend Kick-offról és a Dorello Radio Showról is. Köszönöm, hogy itt voltatok, és jöjjön a sound. Mi? Vajon elfejtettem? Sub-Zero Project. Összekeverem mindig a soundra.
1: The System.
0: FTS.
1: Igen, köszönjük szépen mindenkinek, aki hallgatott minket. Szép estét, ciao!
0: Azután pedig jön a Transmission majd itt a Rádió Morán. I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby, baby, baby, baby, baby, baby.